0: Esahirado Kösöntöm Kedves Hallgatóinkat. Recep Tayyip Erdoğan Köztaşı Ergenlik Özenz Közgürleşen İntiz Beseydet Ofilakos Erdoğan Köztaşı Ergenlik September Tisen Kettedikin Ketten Tisen Hatodi Kalkulunma Sola Fel Özenz Közgürleşi Erdoğan Akiki Teserot Ota Agulobayş Problema Krofunat Kozuan Az igazságosa világ vízióját képviseli, a széles körben a globális lelkismeret hangjaként szólal fel. Erdoğan Özenz naprendjére a ciprusi kérdéstől a földközi tenger keleti térségének helyzetén át az észámellenességeik az éghajlati válságig számos témát véd. Szeptember 22-i felszólalásában várhatóan a világ jelenlegi törékeny helyzetére vonatkozó megoldási javaslatait is ismerteti. Erdoğan New Yorkban a közgülés általános vitája mellett a tervek szerint több világvezetővel és kétoldalú megbeszéléseket folytat. Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy az európai szintű katonai konfliktus lehetőségét tekintve a helyzet még soha nem volt olyan súlyos és feszült, mint jelenleg. Hangsúlyozta, nem akarja, hogy Szlovákia háborúba sodródjon. A szlovák köztársaság hírügynöksége TARS szerint Robert Fico az új akadémiai év megnyitó ünnepségén Presso elmondott beszédében az ukrajnai háború alakulásáról és Európa biztonsági helyzetéről beszélt. Az európai szintű katonai konfliktus lehetőségét tekintve a helyzet még soha nem volt olyan súlyos, mint most így fogalmazott Fico. Az Észak-Atlanti Szerződés 5. cikkére óta van, amely szerint egy NATO tagállam elleni fegyveres támadás valamelyik tagállam elleni támadásnak minősül, Fico kijelentette, hogy nem akarja, hogy Szlovákia bármilyen háborúba sodródjon. Igen, a NATO részé vagyunk, ezt nagyra értékeljük, és elkötelezettek vagyunk az együttműködés, valamint kötelezettségeink teljesítése mellett. Miniszterelnökként azonban mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy Szlovákia soha ne sodródjon, fegyveres konfliktusba, mondta a szlovák miniszterelnök.
1: OTRT Türkiye hangja rádiójának hír műsorát hallják.
0: Szó bejelentett, hogy nem vezényel csapatokat katonai beavatkozás céljából az Iránnal vívott háborúba. Dél-Korea elnöke Lee Jae-myung bejelentette, hogy Szöul nem küld harcoló alakulatokat a hormozi szoroshoz. Lee jelentette, hogy országos nem fog bekapcsolódni semmilyen külföldi konfliktusba vagy háborúba. Lee szerint Szöul kizárólag az állampolgári és a kőolajszállítmányok védelmehez szükséges minimális intézkedéseket fogja megtenni. Dél-Korea Sienka katonai egysége már kibővített a

0: Szükségben végzett feladatainak körét, elmondott szó további intézkedéseket mérlegel a védelmi tevékenységek megerősítése céljából. Gázában újabb 12 holttestet találtak meg egészen által lerombolt negyedben. A gázai hatóságok további 12 palesztin holttestét és földi maradványét emelték ki az Izrael által lerombolt házak alól Gáza városában. A legutóbbi hírek szerint 75-re emelkedett az altaj téren jelentett halálos áldozatok száma. A gázai polgári védelem közlése szerint a kutatási és mentési műveletek 12 napja folytatódnak Jarmuk negyedében. A csapatok egy egyiptomi bizottsággal együttműködve kutatják át lerombolt házakat. A művelet több mint 800 munkaórát vett igénybe, a polgári védelem szerint 147 lerombolt házban vélhetően 1072 ember földi maradványai találhatók. A jemeni hadsereg közlése szerint huszi utánpótlást és állásokat vettek célba Taizban és Mokában. A csapások Jemen délnyugati részén a stratégiai Bab al-Manbet szoros légierői támadásokat csütörtökön. Korák azt nyilatkozta, hogy egy huszi támadást Taizban. Azt is közölték, hogy a környéken huszi állásokat és erősítése támadták. A brit énekes Ed Sheeran bolykott felhívásokkal és kritikákkal néz szembe, miután Macklemore rappert kihagyták turnéjának elő zenekaraként. Macklemore a palesztin jogok és a szabadság Palesztina mellett emelt szót Sheeran New Jersey koncertjén. Macklemore-t az amerikai stadion tulajdonosok nyomására eltávolították a későbbi koncertekről. Sheerant a kritikusok azzal vált meg egy barátját és a szólásszabadságot, nincs bátorsága beszélni Gázáról, és a pénteszi előtérbe az elvekeját.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Tur.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чешен广播 电台.
15: Инџан кара радио садаје Турција.
16: Да Турција гад радио да.
17: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
18: Петерција радио садбури Турција скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
26: Edo İfonitis Türkiye.
27: Oldi Radyo Glas Türkiye.
28: Giderli Amuriye Türkiye.
29: İni adala Radio Suara Türkiye.
30: Hii idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este radio voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
35: It Türkiye hangia radioya.
36: Oldu radio glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Önök is azok közé tartoznak, akik reggel, amint kinyitják a szemüket, már rohannak is a kávéfőzőhöz. Nos, akkor ez a podcast pont önöknek szól. Vajon mi történik a szervezetünkkel, ha túlzásba visszük a kávéfogyasztást? Naponta hány bögre számít túl soknak? A karamellás, tejszínes, instant kávék valóban kávénak számítanak? Ez az epizód főként azoknak szól, akik reggel, amint kinyitják a szemüket, már a kávéfőző felé veszik az irányt. Akik a sűrű munkatempó közepette újra és újra megtöltik a csészéjüket, és akiknek a nap elképzelhetetlen koffein nélkül. A kávé manapság sokak számára már nem egyszerű szokás, hanem szinte egyfajta rituálé. Egyre gyakrabban merül fel azonban a kérdés, hogyan hat a szervezetre a túlzott kávéfogyasztás? Ma ennek a kérdésnek járunk utána egy szakértő segítségével. Dr. Szezin Doğan Csakér, a professzor Dr. Cemil Tascsiolo Városi Kórház endokrinológiai és anyagcserebetegségi klinikájának szakorvosa, a TRT-nek adott interjút a kávéfogyasztással kapcsolatos leggyakoribb kérdése.

Először is tisztázzunk valamit. Kávé önmagában nem káros ital. Megfelelő mennyiségben és megfelelő módon fogyasztva fontos egészségügyi előnyökkel is járhat. A meghatározó tényező a mennyiség, a fogyasztás módja és az adott személy általános egészségi állapota. Vajon miért érezzük magunkat ennyire ébernek a kávétól? A kávé alapvető hatása a benne található koffeinből ered. A koffein átmenetileg gátolja az agyban a fáradtság érzet kialakulásait felelős adenozin receptorokat. Ezért érezzük magunkat éberebbnek, energikusabbnak és koncentráltabbnak. Azonban itt egy fontos dolgot meg kell említeni. Dr. Csakör figyelmeztetése egyértelmű ezzel kapcsolatban. A koffein nem szünteti meg a valódi fáradtságot, csak egy időre elhalasztja azt. Ha azt tapasztalja, hogy a nap folyamán egyre több kávéra van szüksége, ennek hátterében több esetben az elégtelen alvás, a krónikus stressz vagy éppen a rendszertelen táplálkozás áll. Folyamatos kávéiség néha a szervezet fontos figyelmeztető jelzése lehet. Nézzük meg, mit mond a tudomány a kávéról. Az elmúlt évek kutatásai meglehetősen figyelemreméltó eredményeket mutatnak. Egy 2025-ben közzétett átfogó áttekintés szerint napi 3-5 csésze kávé fogyasztása alacsonyabb kockázattal hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri betegségek, a kettes típusú cukorbetegség, a stroke, a kognitív hanyatlás és bizonyos daganat típusok tekintetében. Sőt, van még egy figyelemreméltó eredmény. A rendszeres, de mértékletes kávéfogyasztóknál hosszabb élettartam lehetőség is megfigyelhető. Dr. Csakör a nyagcsere szempontból is értékes képet vázol fel. A kávéban található klorogénsavak és több száz bioaktív vegyület csökkenthetik a gyulladást, kedvezőbb hatást gyakorolhatnak az oxidatív stresszre, és támogathatják az inzulin érzékenységet. Az agy egészsége szempontjából is biztató a kép. Egyes kutatások szerint napi 2-3 csésze koffein tartalmú kávé csökkentheti a demencia kockázatát, és lassíthatja a kognitív hanyatlást. Úgy gondolják, hogy a kávéban található antioxidánsok és polifenolok az erek egészségére, az oxidatív stresszre és a gyulladásos folyamatokra gyakorolt kedvező hatásuk révén támogatják az agyműködést. Most nézzük meg, mi a helyzet a tejes, karamellás, tejszínes és szirupos kávékkal. Dr. Csakir itt egy nagyon fontos különbségre hívja fel a figyelmet. A fentebb említett tudományos kutatások általában a naturkávéra vonatkoznak. A filterkávé, a török kávé és más cukor- és adalékanyagmentes italokra. A boltokban széles körben kapható kész hideg kávék, a cukrozott vaníliás vagy karamellás italok azonban teljesen más kategóriába tartoznak. Ezek a termékek ugyanis jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot, kalóriát és mesterséges aromát tartalmazhatnak, különösen az inzulin rezisztenciával, elhízással vagy metabolikus szindróma kockázatával élőknek, ezeknek az italoknak a gyakori fogyasztása kedvezőtlen. Következményekkel járhat az anyagcsere egészségére nézve. Vagyis röviden, a kávé és a kávés ital nem ugyanaz. Vajon naponta hány csésze számít túl soknak? Orvosunk szerint az egészséges felnőtteknél a napi körülbelül 400 mg koffein, vagyis átlagosan 3-4 csésze kávé biztonságosnak tekinthető. Az ennél nagyobb mennyiség egyeseknél szívdobogás érzést, szorongást, gyomorpanaszokat, vérnyomás ingadozást és alvászavarokat okozhat. Az időzítés legalább annyira fontos, mint a mennyiség. Újabb kutatások szerint a reggeli órákban fogyasztott kávé kedvező eredményekkel hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri egészség szempontjából, mint a nap későbbi szakaszában elfogyasztott kávé. Különösen akkor lehet hasznos a kávéfogyasztást a reggeli órákra korlátozni, ha alvás problémákkal küzdenek. Végezetül Dr. Csakir kihangsúlyozta a következő csoportoknak, nagyobb körültekintéssel kell fogyasztaniuk a kávét. A szívritmus zavarral, a magas vérnyomással, gyomorbetegséggel, szorongászavarral vagy csontritkulással élőknek. A várandósok számára pedig egyértelmű az ajánlás. A napi koffein bevitel maradjon 200 mg alatt. Összefoglalva tehát, a kávé megfelelő mennyiségben és megfelelő módon fogyasztva kifejezetten jótékony ital lehet. Ahogy minden jó dolog esetében, itt is a mérték a legfontosabb. Önök naponta mennyi kávét fogyasztanak és hogyan?

Medium görnyelvű adása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig halad véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.